Halleluja. Amen, halleluja. Amen, halleluja. Amen, halleluja. Amen.